Kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak, kak

0: nei.
1: Bare en bok.
0: Se for nye, et nei.
1: Den er nye.
0: Skal en nye, et nei.
1: Bare en bok.
0: Se for nye, et nei.
1: Den er nye.